0: ka sepuhan teh.
1: Sumuhun. Anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna Sastra Bahulun.
0: Bagja. Ciri nama sok di cilik-cilik ku jelema hideung.